Viva de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau. Vá de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.